0: Fiend!
1: Nemagasi! Iphetha amarespetio onke jikelele! Kanye nekhefet enyonke!
2: Ito makonya!